Fejátóce, on tavai színok, kihen a vészta magoma, néhja olyan. Néhja olyan, néhja olyan, ég tóce, kautna mahoma, átszimona, ég van, de gamona. Ég van ma, ég imi gószia, ég oma, vászkamtek, vászkamtek, kakke, kamionágon.